Hebat di jelema. Allahu Akbar. Subhanallah. Hei, anjir ye jelema nepi kata asyik.